0: A Holda Ferhök möge rejtazat, két csillagban csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngy harmát, a...
1: Tján, ez nem kakszakás a Gyurgyájevak.